0: 105,5 Star FM.
1: Star Gear, Star Joget.
2: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
0: Star Gear.